0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A vártnál is kedvezőben alakult az infláció júliusban, felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, elszórtan lehetnek záporok, Demeter Dia vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát. A Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádióknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukoricavetve 2026-ban. Ez a 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Fagylaltárusoknál, nyári táboroknál, zöldség- és gyümölcsárusoknál, bringás büféknél is vizsgálódnak a szakemberek. Az első szakaszban a legtöbb ellenőrzött termék és vállalkozás megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor a szakemberek több súlyos szabálytalanságot is feltártak, közölte a Nébih. Eddig több tonnányi élelmiszert kivontak a forgalomból, a hatóság számos esetben bírságolt is. A nyári termékek és célterületek ellenőrzése egészen augusztus 20-áig folytatódik országszerte. Sok napsütésre számíthatunk, majd időnként növekedhet meg jobban a fátyol és gomoly felhőzet, kisebb záporok vagy zivadarok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy része száraz marad. Élénk lehet az északias szél, 30-34 fok várható. Holnap napos száraz időre készülhetünk, szinte felhő sem lesz felettünk az égen, 30-36 fok között alakulnak a csúcsok. Hétfőn is az ország nagy részén derült napos idő várható, északnyugaton lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Dr. Béres!
5: My name is Victor, you can take a picture.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Megindult az albérletek keresése. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint Dunaújvárosban 85%-kal nőtt a kiadólakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami a legnagyobb arányú emelkedés az országban. A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a látványos növekedés egy viszonylag alacsony tavalyi bázishoz képest következett be. A kereslet élénkülése elsősorban a felsőoktatási felvételi eredmények kihirdetésével függ össze, hiszen a Dunaújvárosi Egyetemre felvett hallgatók ezekben a hetekben keresnek albérletet a tanév kezdete előtt. Országos szinten mindössze 6%-kal emelkedett az albérletek iránti érdeklődés, ami elmarad a két évvel ezelőtti szezon kezdetétől. Dunaújvárosban jelenleg 145.000 forint a kiadó lakások medián havi bérleti díja. Ez alacsonyabb, mint Debrecenben, Szegeden vagy Győrben. Ugyanakkor az elemzés szerint a ponthatárok kihirdetését követő első héten itt sem emelkedtek érdemben az albérletárak, írja Duna Online. Bővül a Szent Pantaleon kórház ellátási palettája Dunaújvárosban. Hamarosan megnyílik az új ápolási osztály, ami azoknak nyújt átmeneti segítséget, akik aktív orvosi ellátásra már nem szorulnak, de állapotuk miatt továbbra is szakápolást és gondozást igényelnek. Fontos, hogy az igénybevétele térítés köteles, és az ellátási területhez tartozók elsőbséget élveznek. A témáról bővebben ír a FEOL. Ritka és meglepő esettel találkoztak a székesfehérvári szakemberek a hosszú sétatéren egy juharfa gondozása közben. Az öngyulladás következményeit videón is bemutatta a városgondnokság. A hosszú sétatéren álló juharfa belsejében a kiterjedt korhadás következtében öngyulladás alakult ki. A bejegyzés szerint a helyszínre riasztott székesfehérvári tűzoltók eloltották a tüzet, ezt követően pedig a városgondnokság munkatársai kivágták a balesetveszélyessé vált fát. A videó megtekinthető a feol.hu-n. A rendőrség tájékoztatása szerint kedden este nem sokkal 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy egy nő a Velencei tó iszapjában süllyed, és önerőből már nem tud kijönni. A segélykérés szolgálati rádióján hallotta Pallag József rendőr főtörzászlós, a Gárdonyi Rendőrkapitányság vízi rendőre, aki néhány perccel korábban fejezte be szolgálatát, és éppen hazafelé tartott. A rendőr azonnal visszafordult, a helyszínre sietett, ahol egy civil segítségével közösen kimentette a bajba jutott nőt a Velencei tóból. Rövid időn belül megérkeztek a járőrök is, akik a mentőszolgálat kiérkezéséig ellátták és felügyelték a 35 éves dunaújvárosi nőt. A mentők ezt követően további vizsgálatokra kórházba szállították, írja oldalán a Duna Online. 2,5 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy dunaföldvári nőtől, miután elhitették vele, hogy a fia súlyos balesetet okozott. Az édesanyának már későn esett le az átverés. A dunaföldvári nőt árrendőr, síró hangot utánzó csaló és egy magát ügyvédnek kiadó férfi is biztosította a történtek valódiságáról. Az asszonyt augusztus 5-én délután hívta fel egy férfi, aki rendőrnek adta ki magát, azt állította, hogy az édesanya fia elgázolt egy 5 éves kislányt, akinek az életéért éppen küzdenek a súlyos balesetnél. Az ügy részletei a FEOL portálon. Megelőző intézkedéseket vezetett be a Dunaújvárosi Sporthallgász Egyesület a Felsőbölben kialakult kedvezőtlen vízminőség miatt. A szervezet tájékoztatása szerint a tartós hőség következtében a Szabad Strand térségében kritikus szintre csökkent a víz oldott oxigéntartalma, ami veszélyeztetheti a halállományt és a vízi élővilágot. Az egyesület közlése szerint a hét elején kémiai kezeléssel csökkentették a vízben elszaporodott algák mennyiségét, a következő napokban pedig, amennyiben továbbra sem érkezik csapadék vagy erősebb szél, mesterséges módon igyekeznek növelni a víz oxigén szintjét. Ennek érdekében a környék jetski tulajdonosainak segítségét kért az egyesület. Az előzetesen egyeztetett résztvevők esténként 18 és 21 óra között hajtanak ki a vízre, mert a víz felkeverésével javítható az oxigén ellátottság, írja Duna Online. Rendkívüli közgyűlést tartottak csütörtökön Dunaújvárosban, ezen 4 ügyben született döntés. A legfajsúlyosabb, hogy 700 milliós hitelkeretet igényel a város az év hátralévő részére, amivel az önkormányzat biztonságos működését garantálják. Ehhez azonban a Dunaújvárosi Kohász Bank felé lévő adósságát is rendeznie kell a városnak. Hátterekről ír a FEOL portál. A Dunaújvárosi Kórház parkjában csütörtökön reggel az egyik idős fáról egy nagyméretű ág letört, és az épület falának támaszkodott. Szerencsére személyisérülés nem történt, anyagi kár sem. Az eset miatt a Szent Pantaleon kórházba riasztották a dunaújvárosi tűzoltókat, akik gyorsan megérkeztek a helyszínre és szakszerűen felmérték a helyzetet. A vizsgálat során megállapították, hogy a fa állapota miatt fennáll a kidőlés veszélye. Ez komoly kockázatot jelentett a parkoló gépjárművekre, valamint az épület mellett található elektromos szekrényre is. Ezért a balesetek megelőzése érdekében a fa kivágása sajnos elkerülhetetlenné vált, számol be róla a FEOL. Megkezdődött a párizsi nyíltvízi Európa bajnokság, ahol a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzője Kovács Seres Hunor is vízbe ugrott a férfiak 10 kilométeres versenyszámában. A fiatal magyar úszó a 16. helyen fejezte be a viadalt, amelyen Európa legjobbjai álltak rajthoz. Hunornak még nem ért véget az Európa bajnokság, az 5 kilométeres távon, valamint a 3 kilométeres kieséses versenyszámban is rajthoz áll, ahol újabb értékes helyezésekért szállhat harcba, írja oldalán a FEOL. Szalmonella jelenléte miatt osanos, vöröshagymás, tepertő krémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Fejér vármegyeieknek is, hogyha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejér vármegyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-ig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdasággal foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt itt Fejér vármegyében is erősödhetnek az aszmás, valamint a pollen allergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Itt Fejér vármegyében is. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek a közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, míg napközben 29-34 fokra készülhetünk.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt, jó hétvégét kívánok annak, aki kivette a mai szabadnapnak, mert hogy munkanap van, augusztus 8, 26.08.08 a mai dátum, tehát sok boldogságot kívánok a névnapos Lászlóknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára a De La Soul, mindjárt a Unique, most pedig Kylie jön, aki elkészítette élete első közös hivatalos duettjét Madonnával, Love Sensation címmel. Most az In Your Eyes-t halljuk tőle. Maxim Levente vagyok, Kori kollégám helyett, akinek jó pihenést kívánok.
0: Best

0: we'll get back to you.
1: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt, jó hétvégét kívánok, bár a mai munkanap ettől függetlenül rengeteg ingyenes program várja, például az egrieket. A belvárosban a Gárdonyi Napok programsorozat részeként ingyenes koncertek és szabadtéri események várják a látogatókat a Dubótéren és környékén. Most pedig behuppanunk egy nagy sárga taxiba, a Counting Crows-zal és Vanessa Cartonnal, Big Yellow Taxi Western.

0: FM a legjobb zenék, az élet szívás nélküled, és persze nem a hőkupolára gondolok. Ez Kelly Clarkson dalának címe, My Life Would Suck Without You. Rögtön fél hét, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, de futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A munkanap áthelyezés miatt az iskola szüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai augusztus 8-án, szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégén megszokott, hosszabb üzemidővel szállítják az utasokat. A Csend kertjei címmel kimono és kerámia kiállítás nyílt Kecskeméten a Kápolna galériában, ahol augusztus 15-én egy tematikus japán napra is várják a közönséget. A kiállítás tereiben a Nemzetközi Kerámia Stúdió gyűjteményének japán alkotói mellett olyan magyar és külföldi művészek munkái láthatók, akiknek művészetében meghatározó a japán szemlélet és esztétika hatása. A kerámiák és plasztikák mellett Gessler Mária keramikus művész kimono gyűjteményét is meg lehet tekinteni. További 8 napig tart a hőhullám Olaszországban. Az Apenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek, az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Po folyó medre majdnem teljesen kiszáradt. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 gyroszárusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Megnyílt a hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrár ágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. Már 7 erdélyi megyében vezettek be harmadfokú hőségriasztást. A folyók kritikusan alacsony vízszintje miatt több térségben vízkorlátozás van érvényben. A magyar határ mentén fekvő Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye mellett Máramaros, Szilágy és Krassó-Szörény megyére is kiterjesztették a veszélyjelzést.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megindult az albérletek keresése, köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint Dunaújvárosban 85%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami a legnagyobb arányú emelkedés az országban. A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a látványos növekedés egy viszonylag alacsony, tavalyi bázishoz képest következett be. A kereslet élénkülése elsősorban a felsőoktatási felvételi eredmények kihirdetésével függ össze, hiszen a Dunaújvárosi Egyetemre felvett hallgatók ezekben a hetekben keresnek albérletet a tanévkezdet előtt. Országos szinten mindössze 6%-kal emelkedett az albérletek iránti érdeklődés, ami elmarad a két évvel ezelőtti szezon kezdetétől. Dunaújvárosban jelenleg 145 000 forint a kiadó lakások medián havi bérleti díja. Ez alacsonyabb, mint Debrecenben, Szegeden vagy Győrben. Ugyanakkor az elemzés szerint a ponthatárok kihirdetését követő első héten itt sem emelkedtek érdemben az albérletárak, írja Duna Online. Ritka és meglepő esettel találkoztak a székesfehérvári szakemberek a hosszú sétatéren egy juharfa gondozása közben. Az öngyulladás következményeit videón is bemutatta a városgondnokság. A hosszú sétatéren álló juharfa belsejében a kiterjedt korhadás következtében öngyulladás alakult ki. A bejegyzés szerint a helyszínre riasztott székesfehérvári tűzoltók eloltották a tüzet, ezt követően pedig a városgondnokság munkatársai kivágták a balesetveszélyessé vált fát. A videó megtekinthető a feol.hu-n. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdasággal foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy vasárnapi gasztrójárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyeik között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, míg napközben 29-34 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Felfrissült az idő, 30-34 fokra, napsütésre, némi kis gumoly felhőre, és itt-ott utózáporra is készülnünk kell. A folytatásban pedig ugyanez a helyzet a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, mármint hogy folyamatosan számíthatunk rájuk. Nem sokára Mark Morrison jön, most pedig Nelly Furtado Timbalanddel. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó pihenést, ha valaki szabadságot vett ki, mert hogy a mai szombat munkanap, jönnek a legfrissebb hírek rögtön 7 óra. A következő órában biztosan itt lesz DJ Jazzy Jeff Fresh Prince-el. És Rácz Gergő is.
2: Valamit nem mondtam még el, valamit mindenképp tudnod kell.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megindult az albérletek keresése, köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint Dunaújvárosban 85%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami a legnagyobb arányú emelkedés az országban. A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a látványos növekedés egy viszonylag alacsony tavalyi bázishoz képest következett be. A kereslet élénkülése elsősorban a felsőoktatási felvételi eredmények kihirdetésével függ össze, hiszen a Dunaújvárosi Egyetemre felvett hallgatók ezekben a hetekben keresnek albérletet a tanév kezdete előtt. Országos szinten mindössze 6%-kal emelkedett az albérletek iránti érdeklődés, ami elmarad a két évvel ezelőtti szezon kezdetétől. Dunaújvárosban jelenleg 145.000 forint a kiadó lakások medián havi bérleti díja. Ez alacsonyabb, mint Debrecenben, Szegeden vagy Győrben, ugyanakkor az elemzés szerint a ponthatárok kihirdetését követő első héten itt sem emelkedtek érdemben az albérletárak, írja Duna Online. Bővül a Szent Pantaleon kórház ellátási palettája Dunaújvárosban. Hamarosan megnyílik az új ápolási osztály, ami azoknak nyújt átmeneti segítséget, akik aktív orvosi ellátásra már nem szorulnak, de állapotok miatt továbbra is szakápolást és gondozást igényelnek. Fontos, hogy az igénybevételek térítés köteles, és az ellátási területhez tartozók elsőbséget élveznek. A témáról bővebben ír a FEOL. Ritka és meglepő esettel találkoztak a székesfehérvári szakemberek a hosszú sétatéren egy juharfa gondozása közben. Az öngyulladás következményeit videón is bemutatta a városgondnokság. A hosszú sétatéren álló juharfa belsejében a kiterjedt korhadás következtében öngyulladás alakult ki. A bejegyzés szerint a helyszínre riasztott székesfehérvári tűzoltók eloltották a tüzet, ezt követően pedig a városgondnokság munkatársai kivágták a baleset veszélyessé vált fát. A videó megtekinthető a feol.hu-n. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdasággal foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-észak-nyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, míg napközben 29-34 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, kori kollégám szabadságon, és hát egészen jó az időzítés. Vége a forró, sivatagi, tikkasztó hőségnek, túléltük, úgyhogy szóljon ennek örömére a Survivor, a Destiny's Child dala. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Végre felfrissült az idő, kiszabadulunk otthonunk fogságából, és ha például Székesfehérváron hallgat a kedves Best FM hallgató, vagy ma oda vezet útja, akkor irány a belvárosi nyári zenei est, ami ma este 9 órai kezdettel veszi kezdetét, és ingyenes szabadtéri kiskoncertet és közösségi programot ígér Székesfehérvár belvárosának sétáló utcáin, a főutcán és a Városház téren. Jó szórakozást, a folytatás itt a Besten Artful Dodgerrel és Romina Johnsonnal telik.

0: Best FM, a legjobb zenék. Megszűnik már a mindenhol, enyhül a forróság, 30-34 fok, napsütés, gomoly felhő, kis szél, itt-ott zápor, zivatar. Így telik a hétvége első napja, ami egyébként hivatalosan munkanap, szóval augusztus 8, szombat, friss hírei jönnek, aztán a Molokó és a Sing It Back.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, de futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 gyrosztárusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Megnyílt a hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrár ágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csaknem 5%, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A munkanap áthelyezés miatt az iskola szüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai augusztus 8-án, szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégén megszokott, hosszabb üzemidővel szállítják az utasokat. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégéjén. A kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontás finom munkáiról, vagy a lelet anyagok rendszerezéséről, csomagolásáról. Az önkénteseket mindkét hétvégi napon 8 órától várják a Makói Országút 6-os kilométer szelvényénél jobbra fekvő lelőhelyen. A hőségre tekintettel délig tartják nyitva a szelvényeket. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust, és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megindult az albérletek keresése, köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint Dunaújvárosban 85%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami a legnagyobb arányú emelkedés az országban. A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a látványos növekedés egy viszonylag alacsony, tavalyi bázishoz képest következett be. A kereslet élénkülése elsősorban a felsőoktatási felvételi eredmények kihirdetésével függ össze, hiszen a Dunaújvárosi Egyetemre felvett hallgatók ezekben a hetekben keresnek albérletet a tanév kezdete előtt. Országos szinten mindössze 6%-kal emelkedett az albérletek iránti érdeklődés, ami elmarad a két évvel ezelőtti szezon kezdetétől. Dunaújvárosban jelenleg 145 000 forint a kiadó lakások medián havi bérleti díja. Ez alacsonyabb, mint Debrecenben, Szegeden vagy Győrben, ugyanakkor az elemzés szerint a ponthatárok kihirdetését követő első héten itt sem emelkedtek érdemben az albérletárak, írja Duna Online. A rendőrség tájékoztatása szerint kedden este nem sokkal 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy egy nő a Velencei tó iszapjában süllyed, és önerőből már nem tud kijönni. A segélykérés szolgálati rádióján hallotta Pallag József rendőr főtörzászlós, a Gárdonyi Rendőrkapitányság vízi rendőre, aki néhány perccel korábban fejezte be szolgálatát és éppen hazafelé tartott. A rendőr azonnal visszafordult, a helyszínre sietett, ahol egy civil segítségével közösen kimentette a bajba jutott nőt a Velencei tóból. Rövid időn belül megérkeztek a járőrök is, akik a mentőszolgálat kiérkezéséig ellátták és felügyelték a 35 éves dunaújvárosi nőt. A mentők ezt követően további vizsgálatokra kórházba szállították, írja oldalán a Duna Online. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt itt Fejér vármegyében is erősödhetnek az aszmás, valamint a pollen allergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, míg napközben 29-34 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Cloud Number 9 címmel Bryan Adams dala folytatja, és ha már szóba került a dal címében a felhő, abból előfordulhat egy-két gomoly felhő az égen ma, de nem az lesz a jellemző, hanem a sok napsütés, a frissebb, kicsit szelesebb idő, 30-34 fokkal.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 8 óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb információk. 26.08.08 ez a mai dátum. A hírek alatt is lehet Lászlót szülinapost ünnepelni. Hívható SMS, Viber 0620-55-55-155. 8 után itt lesz Curtis Charlie-val, és maradnak is végig. A 90-es és 2000-es években pedig Justin Timberlake is visszarepít minket. Friss infók, aztán a legjobb zenék vannak soron újból a Besten. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megindult az albérletek keresése, köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint Dunaújvárosban 85%-kal nőtt a kiadólakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami a legnagyobb arányú emelkedés az országban. A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a látványos növekedés egy viszonylag alacsony, tavalyi bázishoz képest következett be. A kereslet élénkülése elsősorban a felsőoktatási felvételi eredmények kihirdetésével függ össze, hiszen a Dunaújvárosi Egyetemre felvett hallgatók ezekben a hetekben keresnek albérletet a tanév kezdete előtt. Országos szinten mindössze 6%-kal emelkedett az albérletek iránti érdeklődés, ami elmarad a két évvel ezelőtti szezon kezdetétől. Dunaújvárosban jelenleg 145 000 forint a kiadó lakások medián havi bérleti díja. Ez alacsonyabb, mint Debrecenben, Szegeden vagy Győrben, ugyanakkor az elemzés szerint a ponthatárok kihirdetését követő első héten itt sem emelkedtek érdemben az albérletárak, írja a Duna Online. 2,5 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy dunaföldvári nőtől, miután elhitették vele, hogy a fia súlyos balesetet okozott. Az édesanyának már későn esett le az átverés. A dunaföldvári nőt árrendőr, síró hangot utánzó csaló és egy magát ügyvédnek kiadó férfi is biztosította a történtek valódiságáról. Az asszonyt augusztus 5-én délután hívta fel egy férfi, aki rendőrnek adta ki magát, azt állította, hogy az édesanya fia elgázolt egy 5 éves kislányt, akinek az életéért éppen küzdenek a súlyos balesetnél. Az ügy részletei a Feol portálon. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy vasárnapi gasztrójárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyeik között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, míg napközben 29-34 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 8 óra elmúlt, jó reggelt, jó munkát, kitartást a szombati munkanaphoz. Aki kivette Szabinak, annak jó pihenést, jó hétvégét kívánok. A Black Eyed Peas-szel elsőként Meet Me Halfway. Érkezik Ákos az Örvénnyel, itt lesz Whitney Houston, és még ebben a fél órában Rozella is.
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM, a legjobb zenék. Justin Timberlake rázza fel a szombat reggelt, szól már is a Rock Your Body, felfrissültünk, itt a hétvége, bár ma még munkanap van, a velenceiek kápolnásnyékre mehetnek például lazítani és hűsölni, a kápolnásnyéki nyári esték elnevezésű program ma este 7 órakor a Velencei tó melletti kápolnásnyéken lesz értelemszerűen, a Halász Gedeon eseményközpont szabadtéri színpadán ingyenes nyári koncert és közösségi est várja a tóparton kikapcsolódókat. Jó szórakozást!

0: Best FM a legjobb zenék pillanatokon belül. 8:30, jó reggelt kívánok, augusztus 8-án szombaton, napokig, sőt hetekig lakásunk fogjai voltunk a forróság miatt, de ennek vége, itt a hétvége, egészen kellemes az idő, úgyhogy ki lehet végre moccanni otthonról, és meghallgathatjuk a King of My Castle-t is a hírek után a Vendu Project-től.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, de futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 gyroszárusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Megnyílt a hajdúsági Expo Hajdúböszörményben. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállításon és vásáron mintegy 40 kiállító vesz részt. Az esemény mellett a hétvégén rendezik meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot is, amelyen az agrárágazat meghatározó szereplői osztják meg tapasztalataikat. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozó helyen például, a tavalyihoz hasonlóan, idén sem jelentették be a biztonsági őröket. A munkanap áthelyezés miatt az iskola szüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai augusztus 8-án, szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégén megszokott, hosszabb üzemidővel szállítják az utasokat. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmata kori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégéjén. A kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontás finom munkáiról, vagy a lelet anyagok rendszerezéséről, csomagolásáról. Az önkénteseket mindkét hétvégi napon 8 órától várják a Makói országút 6-os kilométer szelvényénél jobbra fekvő lelőhelyen. A hőségre tekintettel délig tartják nyitva a szelvényeket. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megindult az albérletek keresése, köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint Dunaújvárosban 85%-kal nőtt a kiadólakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami a legnagyobb arányú emelkedés az országban. A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a látványos növekedés egy viszonylag alacsony, tavalyi bázishoz képest következett be. A kereslet élénkülése elsősorban a felsőoktatási felvételi eredmények kihirdetésével függ össze, hiszen a Dunaújvárosi Egyetemre felvett hallgatók ezekben a hetekben keresnek albérletet a tanév kezdete előtt. Országos szinten mindössze 6%-kal emelkedett az albérletek iránti érdeklődés, ami elmarad a két évvel ezelőtti szezon kezdetétől. Dunaújvárosban jelenleg 145 000 forint a kiadó lakások medián havi bérleti díja. Ez alacsonyabb, mint Debrecenben, Szegeden vagy Győrben. Ugyanakkor az elemzés szerint a ponthatárok kihirdetését követő első héten itt sem emelkedtek érdemben az albérletárak. írja a Duna Online. A rendőrség tájékoztatása szerint kedden este nem sokkal 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy egy nő a Velencei tó iszapjában süllyed, és önerőből már nem tud kijönni. A segélykérés szolgálati rádióján hallotta Pallag József rendőr főtörzászlós, a Gárdonyi rendőrkapitányság vízi rendőre, aki néhány perccel korábban fejezte be szolgálatát és éppen hazafelé tartott. A rendőr azonnal visszafordult, a helyszínre sietett, ahol egy civil segítségével közösen kimentette a bajba jutott nőt a Velencei tóból. Rövid időn belül megérkeztek a járőrök is, akik a mentőszolgálat kiérkezéséig ellátták és felügyelték a 35 éves dunaújvárosi nőt. A mentők ezt követően további vizsgálatokra kórházba szállították, írja oldalán a Duna Online. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt itt Fejér vármegyében is erősödhetnek az aszmás, valamint a pollen allergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, míg napközben 29-34 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hétvégét kívánok! Ami ezúttal rövid, hiszen a mai az még munkanap, így például ne tessék elfelejteni fizetni a parkolásért. Drága autóm kezdett el, aztán lehet írni a levelet, hogy jaj, nem tudtam, hogy munkanap, elnézést, véletlen, persze ez senkit nem fog érdekelni. De remélem, hogy továbbra is érdekesek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei, közülük a Mystiké, nem sokára a 4-es Street, most pedig a Salt-n-Pepáé folytatja a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9-et üt mindjárt az óra. Jó reggelt kívánok! Augusztus 8-án szombaton, ami hivatalosan munkanap. Ha így van, jó munkát, kitartást a munkaidő végéig, a többieknek jó pihenést, jó hétvégét kívánok! Jönnek a friss hírek, aztán a Red Hot Chili egyik legnagyobb slágere a következő órában. És itt lesz majd Lotfi Begi, Majkával és Gáspár Lacival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A friss híreken a sor, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megindult az albérletek keresése, köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint Dunaújvárosban 85%-kal nőtt a kiadólakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami a legnagyobb arányú emelkedés az országban. A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a látványos növekedés egy viszonylag alacsony, tavalyi bázishoz képest következett be. A kereslet élénkülése elsősorban a felsőoktatási felvételi eredmények kihirdetésével függ össze, hiszen a Dunaújvárosi Egyetemre felvett hallgatók ezekben a hetekben keresnek albérletet a tanév kezdete előtt. Országos szinten mindössze 6%-kal emelkedett az albérletek iránti érdeklődés, ami elmarad a két évvel ezelőtti szezon kezdetétől. Dunaújvárosban jelenleg 145 000 forint a kiadó lakások medián havi bérleti díja. Ez alacsonyabb, mint Debrecenben, Szegeden vagy Győrben. Ugyanakkor az elemzés szerint a ponthatárok kihirdetését követő első héten itt sem emelkedtek érdemben az albérletárak, írja a Duna Online. Ritka és meglepő esettel találkoztak a székesfehérvári szakemberek a hosszú sétatéren egy juharfa gondozása közben. Az öngyulladás következményeit videón is bemutatta a városgondnokság. A hosszú sétatéren álló juharfa belsejében a kiterjedt korhadás következtében öngyulladás alakult ki. A bejegyzés szerint a helyszínen riasztott székesfehérvári tűzoltók eloltották a tüzet, ezt követően pedig a városgondnokság munkatársai kivágták a balesetveszélyessé vált fát. A videó megtekinthető a feol.hu-n. Szalmonella jelenléte miatt osanos, vöröshagymás, tepertő krémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzés ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Fejér vármegyeieknek is, hogyha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdasággal foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-észak-nyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, míg napközben 29-34 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 26.08.08 a mai dátum, szombat van, hivatalosan munkanap. 9 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Avril Lavigne dalát indítom, szól már is a Complicated, ebben az órában fővárosunk ihlette dalával érkezik George Ezra, ez lesz a Budapest, és sok-sok régi ismerős C-Block Summertime, Well Hello Pályaudvar, Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, szóval remélem mindenki talál kedvencet.

0: West FM a legjobb zenék hadajájak hétvégi ingyenes programot most azzal elgerszegieknek. Gébárti kézműves és közösségi est lesz ma, 16 órától ingyenes népművészeti bemutatók, alkotóház bejárás és családi kézműves foglalkozások zajlanak a Gébárti tó partján található kézművesek házában. Jó szórakozást kívánok a Red Hot Chili óriási slágeréhez is. Indítom az Under the Bridge-et.
1: West FM, a legjobb zenék.

Jazz FM, a legjobb zenék, jogos a mosoly, hiszen felfrissült az idő vége a hőkupolának, bár pont ennek köszönhetően a 30-34 fok sem kevés, viszont hűvösebbnek érezzük egyértelműen. Erre lehet tehát ma készülni sok napsütésre, némi gomoly felhőre és egy-egy futózáporra is. Lily Allen és jogos a mosoly, Smile a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hadd ajánljak hétvégi ingyenes programot, kedves szolnokiak. Tiszai sétány zenés hétvége ma este 6 órától ingyenes térzene és közösségi piknik várja a családokat a tiszai hajósok terén és a Tiszavirág híd lábánál. Jó szórakozást kívánok! Itt a Besten a folytatás Jennifer Lopez-zel teli.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Percek kérdése és vége a szombat reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék, például a Simply Red-től. Vagy a Vénusztól. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sok napsütésre van kilátás, de futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégéjén. A kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontás finom munkáiról, vagy a lelet anyagok rendszerezéséről, csomagolásáról. Az önkénteseket mindkét hétvégi napon 8 órától várják a Makói országút 6-os kilométer szelvényénél jobbra fekvő lelőhelyen. A hőségre tekintettel délig tartják nyitva a szelvényeket. Már 7 erdélyi megyében vezettek be harmadfokú hőségriasztást. A folyók kritikusan alacsony vízszintje miatt több térségben vízkorlátozás van érvényben. A magyar határ mentén fekvő Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye mellett Máramaros, Szilágy és Krassó-Szörény megyére is kiterjesztették a veszélyjelzést. A munkanap áthelyezés miatt az iskola szüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai augusztus 8-án, szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégén megszokott, hosszabb üzemidővel szállítják az utasokat. A nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Tavaly 350 gyrosztárusító büfében és étteremben végeztek ellenőrzéseket, csaknem 90 esetben indítottak eljárást, a bírságok összege elérte a 17 millió forintot. Elnöki rendelettel tiltotta meg Donald Trump a születési turizmust, és korlátozta a születési jogon járó állampolgárság megszerzését. A döntés értelmében a bevándorlási hatóságok megtagadhatják a szülés előtt álló várandós nők beléptetését az Egyesült Államok területére. További 8 napig tart a hőhullám Olaszországban. Az Apenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek, az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Po folyó medre majdnem teljesen kiszáradt.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megindult az albérletek keresése, köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint Dunaújvárosban 85%-kal nőtt a kiadólakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami a legnagyobb arányú emelkedés az országban. A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a látványos növekedés egy viszonylag alacsony tavalyi bázishoz képest következett be. A kereslet élénkülése elsősorban a felsőoktatási felvételi eredmények kihirdetésével függ össze, hiszen a Dunaújvárosi Egyetemre felvett hallgatók ezekben a hetekben keresnek albérletet a tanév kezdete előtt. Országos szinten mindössze 6%-kal emelkedett az albérletek iránti érdeklődés, ami elmarad a két évvel ezelőtti szezon kezdetétől. Dunaújvárosban jelenleg 145 ezer forint a kiadó lakások medián havi bérleti díja. Ez alacsonyabb, mint Debrecenben, Szegeden vagy Győrben, Ugyanakkor az elemzés szerint a ponthatárok kihirdetését követő első héten itt sem emelkedtek érdemben az albéletárak, írja a Duna Online. Ritka és meglepő esettel találkoztak a székesfehérvári szakemberek a hosszú sétatéren egy juharfa gondozása közben. Az öngyulladás következményeit videón is bemutatta a városgondnokság. A hosszú sétatéren álló juharfa belsejében a kiterjedt korhadás következtében öngyulladás alakult ki. A bejegyzés szerint a helyszínre riasztott székesfehérvári tűzoltók eloltották a tüzet, ezt követően pedig a városgondnokság munkatársai kivágták a balesetveszélyessé vált fát. A videó megtekinthető a feol.hu-n. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdasággal foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy vasárnapi gasztrójárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyeik között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, míg napközben 29-34 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 10 óra elmúlt, jó munkát kívánok, ma munkanap van hivatalosan, augusztus 8 szombat, ha mégsem így alakult, akkor pedig jó hétvégét, jó pihenést a legjobb zenékkel. Köztük ebben az órában a CNC Music Factory-jéval Gonna Make You Sweat, itt lesz Eminem a Bagosi Brothers Company, elsőként pedig Rihanna az Umbrella-val.

0: ezt a filmben elképzelnék. A 90-es és 2000-es éveket most a CNC Music Factory hozzá. Gonna Make You Sweat, ha még nem lett volna elég az izzadásból. Szerencsére nem lesz 40 fok a hétvégén, csak 30-34, ma sok napsütés, némi gomoly felhő egy-egy futózáporral.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ingyenes hétvégi program, kedves pécsiek, a Szent István téri esti koncertek programot ajánlom mára. Este 7 órától szabadtéri zenei előadás és ingyenes nyáresti hűsölő várja a pécsi belvárosban a kedves pécsi Best FM hallgatókat. A helyszín a Szent István tér, a pécsi bazilika szomszédságában. Tehát jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pikpak elrepült ez az óra is, és már csak

0: csak 60 perc van hátra a szombat délelőttből, ez pedig többek között majd Aswad dalával telik. És arról is Ádáméval is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rövid szünet, aztán folytatjuk a legjobb zenékkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hűsítőt osztottak a kánikulai napon. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A nyár eddigi egyik legforróbb napján ismét bebizonyosodott, hogy Dunaújváros szívében mindig jut hely az önzetlenségnek. A 40 fokos hőségben 5. alkalommal rendezte meg nyári jótékonysági akcióját a Jót Szívből Dunaújvárosért civil közösség a Dózsa György úti posta előtt. Petrás Gábor, az akciócsoport vezetője arról számolt be, hogy a jótékonysági eseményük során 500 palack ásványvizet, 124 doboz alkoholmentes sört, 220 gombóc fagylaltot, 18 kg friss gyümölcsöt, valamint hűsítőszörpöt osztottak ki gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Mindez közel 300 ezer forint értéket jelentett. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint Dunaújvárosban 85%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami a legnagyobb arányú emelkedés az országban. A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a látványos növekedés egy viszonylag alacsony, tavalyi bázishoz képest következett be. A kereslet élénkülése elsősorban a felsőoktatási felvételi eredmények kihirdetésével függ össze, hiszen a Dunaújvárosi Egyetemre felvett hallgatók ezekben a hetekben keresnek albérletet a tanév kezdete előtt. Országos szinten mindössze 6%-kal emelkedett az albérletek iránti érdeklődés, ami elmarad a két évvel ezelőtti szezon kezdetétől. Dunaújvárosban jelenleg 145 ezer forint a kiadó lakások medián havi bérleti díja. Ez alacsonyabb, mint Debrecenben, Szegeden vagy Győrben. Ugyanakkor az elemzés szerint a ponthatárok kihirdetését követő első héten itt sem emelkedtek érdemben az albérletárak, írja Duna Online. Szalmonella jelenléte miatt osanos, vöröshagymás, tepertő, krémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzés ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Fejér vármegyeieknek is, hogyha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdasággal foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, észak-keleti, nyugaton, észak-nyugaton pedig a déli, dél-keleti szelet kísérik majd élénk széllökések. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák, csökkent az infláció júliusban, világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbül Anita kormány szóvívő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki, a fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonda Termesztők Országos Szövetségének elnöke.
4: a napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 200-300 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
3: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágnes horgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel, csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütés ígérkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden is maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Hello, jó munkát! Augusztus 8-án szombaton, ami munkanap, ugye a 20-ai hosszú hétvége miatt, ha valaki mégis kivette Szabinak, akkor jó hétvégét, jó pihenést kívánok! Elsőként Ed Sheerannel érkezik a Bahamen, Neo, a Valmar Manuellel és a Destiny's Child is ebben az órában. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok, és indítom Ed Sheeran slágerét.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Shine, azaz ragyog, énekli Asuad a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Lelki szemeimmel látom is a sok ragyogó arcot, amely megkönnyebbült a forróság után. Úgyhogy jó pihenést kívánok annak, aki kivette a mait szabad napnak, mert hogy elvileg a 20-ai hosszú hétvége miatt. Ma augusztus 8 az munkanap, ne tessék elfelejteni parkolódíjat fizetni például.

0: Best FM, ha legjobb zenék, jöjjön egy ingyenes program a bajaiaknak. Sugovica Parti kézműves és bolha piac. Holnap reggel 8 és dél között a Bajai Városi Piac területén és a Sugovica parton ingyenes közösségi vásár és bolha piac, valamint családi délelőtt várja a családokat, az érdeklődőket, a végre otthonukból kimozdulókat. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a DL pillanatokon belül, úgyhogy jöjjön Béné Meddia, és elsőként Dante Tomás dala, a Miss California hamarosan. Jó étvágyat az ebédhez, várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor is itt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megindult az

0: A bérletek keresése köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A nyár eddigi egyik legforróbb napján ismét bebizonyosodott, hogy Dunaújváros szívében mindig jut hely az önzetlenségnek. A 40 fokos hőségben 5. alkalommal rendezte meg nyári jótékonysági akcióját a Jót Szívből Dunaújvárosért civil közösség a Dózsa György úti posta előtt. Petrás Gábor, az akciócsoport vezetője arról számolt be, hogy a jótékonysági eseményük során 500 palack ásványvizet, 124 doboz alkoholmentes sört, 220 gombóc fagylaltot, 18 kg friss gyümölcsöt, valamint hűsítőszörpöt osztottak ki gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Mindez közel 300 000 forint értéket jelentett. Ritka és meglepő esettel találkoztak a székesfehérvári szakemberek a hosszú sétatéren egy juharfa gondozása közben. Az öngyulladás következményeit videón is bemutatta a városgondnokság. A hosszú sétatéren álló juharfa belsejében a kiterjedt korhadás következtében öngyulladás alakult ki. A bejegyzés szerint a helyszínen riasztott székesfehérvári tűzoltók eloltották a tüzet, ezt követően pedig a városgondnokság munkatársai kivágták a balesetveszélyessé vált fát. A videó megtekinthető a feol.hu-n. A rendőrség tájékoztatása szerint kedden este nem sokkal 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy egy nő a Velencei tó iszapjában süllyed, és önerőből már nem tud kijönni. A segélykérés szolgálati rádióján hallotta Pallag József rendőr főtörzászlós, a Gárdonyi Rendőrkapitányság vízi rendőre, aki néhány perccel korábban fejezte be szolgálatát, és éppen hazafelé tartott. A rendőr azonnal visszafordult, a helyszínre sietett, ahol egy civil segítségével közösen kimentette a bajba jutott nőt a Velencei tóból. Rövid időn belül megérkeztek a járőrök is, akik a mentőszolgálat kiérkezéséig ellátták és felügyelték a 35 éves dunaújvárosi nőt. A mentők ezt követően további vizsgálatokra kórházba szállították, írja oldalán a Duna Online. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-észak-nyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, míg napközben 29-34 fokra készülhetünk.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. A kapitányságig sem jutott el az ittas sofőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hívvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
3: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna leják minőség megőrzési idejű terméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
2: Augusztus 14-ig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig 2 óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Ittasan indult el autóval Gödöllőre az a férfi, akit korábban ittas vezetése miatt rendeltek be kihallgatásra. A rendőrök azért állították meg, mert nem használta a biztonsági övét. Az igazoltatáskor elmondta, hogy éppen a kapitányságra tart egy korábbi ittas vezetés miatt. A járőrök megszondáztatták, és kiderült, hogy ismét ivott. Így már rendőrautóval érkezett meg a kihallgatására, ahol az újabb ügy miatt is felelnie kellett. Ma több órás napsütésre számíthatunk, zápor legfeljebb csak néhol fordulhat elő, inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A szél időnként megélénkülhet, a hőmérséklet 29 és 34 fok között tetőzhet. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de nyugaton, délnyugaton és északkeleten néhol meghízhatnak annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar pattanjon ki belőlük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csak úgy repül az idő, hiszen már augusztus 8-a van, hamarosan itt a nyár vége. Na de mi minden percét kihasználjuk. Hello mindenkinek, én Béni Meddia vagyok. Délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután a legtutibb slágerekkel. Hozom hamarosan a Follow the Flow-t, jön a Valahányszor, itt lesz a Spice Girls is, most pedig Danté Thomas indít.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. 29 és 34 fok körül értékeket mérhetünk most az országban. Néztem az előrejelzéseket, többnyire derült napos csapadékmentes időre készülhetünk holnap. A változó irányú szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A minimum általában 13 és 20 fok között várható, de az északi völgyekben 10 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A maximum pedig 29 és 35 fok között valószínű.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Még most is tartanak a szélesítési munkák az M1-esen, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, úgyhogy nagyon kell figyelni az átterelési pontokban. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni még mindig a 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhelyen keresztül lehet, és aki az M1-esen Hegyeshalom felé tart, készüljön arra, hogy a 48-as kilométernél lévő Szálliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék társaságában töltjük ezt a délutánt, és most jönnek a hírek itt az egy óra, aztán hozom majd ezt a dalt is. Ez lesz Eve és Gwen Stefani közösen, Let Me Blow Your Mind, az órát pedig az NSYNC indítja, úgyhogy érdemes maradni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hűsítőt osztottak a kánikulai napon. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A nyár eddigi egyik legforróbb napján ismét bebizonyosodott, hogy Dunaújváros szívében mindig jut hely az önzetlenségnek. A 40 fokos hőségben 5. alkalommal rendezte meg nyári jótékonysági akcióját a Jót Szívből Dunaújvárosért civil közösség a Dózsa György úti posta előtt. Petrás Gábor, az akciócsoport vezetője arról számolt be, hogy a jótékonysági eseményük során 500 palack ásványvizet, 124 doboz alkoholmentes sört, 220 gombóc fagylaltot, 18 kg friss gyümölcsöt, valamint hűsítőszörpöt osztottak ki gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Mindez közel 300 ezer forint értéket jelentett. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint Dunaújvárosban 85%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami a legnagyobb arányú emelkedés az országban. A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a látványos növekedés egy viszonylag alacsony, tavalyi bázishoz képest következett be. A kereslet élénkülése elsősorban a felsőoktatási felvételi eredmények kihirdetésével függ össze, hiszen a Dunaújvárosi Egyetemre felvett hallgatók ezekben a hetekben keresnek albérletet a tanév kezdete előtt. Országos szinten mindössze 6%-kal emelkedett az albérletek iránti érdeklődés, ami elmarad a két évvel ezelőtti szezon kezdetétől. Dunaújvárosban jelenleg 145 ezer forint a kiadó lakások medián havi bérleti díja. Ez alacsonyabb, mint Debrecenben, Szegeden vagy Győrben. Ugyanakkor az elemzés szerint a ponthatárok kihirdetését követő első héten itt sem emelkedtek érdemben az albérletárak, írja Duna Online. Szalmonella jelenléte miatt osanos, vöröshagymás, tepertő krémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzés ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Fejér vármegyeieknek is, hogyha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejér vármegyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek a gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, míg napközben 29-34 fokra készülhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Már augusztusban pénzhez juthatnak a gazdák, régi nevek térnek vissza a honvédségnél, elfogták az ingatlan csalóhálózat vezetőjét. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 75%-át is előre megkaphatják. Elsőként csak nem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet, hektáronként legfeljebb 36 ezer forinttal. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Lejár Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
4: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
3: Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocska István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok is ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pestvár megyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosoknak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat és házakat. A csalás sorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrség közbelépett, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Ma sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak elvétve alakulhat ki zápor, inkább szárazabb lehet az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Holnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Egyelőre úgy tűnik, hogy hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar. Kedden maradhat a forróság, helyenként 39 fokig kapaszkodó hőmérőkkel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes szombat délutánt, egy óra után is megyünk tovább a kedvencekkel. Én Bénémet Dia vagyok, és már is indítom az It's Gonna Be Me-t, az NSYNC egyik legnagyobb slágerét, amely 2000-ben jelent meg, igazi pop himnusz lett, és a banda első számú slágere volt az amerikai Billboard listán.
1: Best

tette fel a legjobb zenék. Nem a medence a strand legveszélyesebb része. A Semmelweis Egyetem szakemberei szerint a legnagyobb kockázatot sokszor nem maga a medence jelenti, sokkal inkább a közös zuhanyzó, a vizes kövezet vagy egy apró bőrsérülés. Egy horzsolás, kisebb vágás vagy a lábujjak közötti felázott bőr elég lehet ahhoz, hogy baktériumok vagy gombák bejussanak a szervezetbe. A lábgomba továbbra is az egyik leggyakoribb strand szezonhoz köthető probléma. A fertőzés esélye jelentősen csökkenthető, ha papucsot viselünk a közös helyiségekben, nem használjuk más törölközőjét, és fürdés után alaposan lehozuhanyzunk, majd szárazra töröljük a bőrünket. A strandolás után jelentkező fülfájás mögött szintén gyakran a hallójára gyulladása áll, ha a fülben maradó víz nem tud távozni, a pangó nedvesség kedvezhet a baktériumoknak és a gombáknak. A szakemberek szerint ilyenkor elegendő lehet oldalra dönteni a fejet, vagy óvatosan távolról hajszárítóval kiszárítani a hallójáratot. Fültisztító pálcikával viszont nem érdemes próbálkozni, mert könnyen mikrosérüléseket okozhat. Aztán gyomorpanaszok is előfordulhatnak, ha valaki véletlenül lenyeli a medence vizét. Ugye megfelelően kezelt strandokon ennek kockázata azért alacsony, de a szakemberek továbbra is azt javasolják, hogy lehetőleg ne nyeljünk a vízből. És hát ugye a hüvei fertőzéseknek nincs külön strandszezonjuk, a megfelelően kezelt medence vízben a fertőtlenítés, a természetes vizekben pedig a kedvezőtlen körülmények miatt rendkívül kicsi az esélye annak, hogy valaki így kapjon el ilyen fertőzést. A strandi vécé kapcsolatban is hasonló a helyzet, a hüvei kórokozók a testen kívül gyorsan elpusztulnak. A kellemetlen intim panaszok hátterében sokkal gyakrabban áll a hosszú ideig viselt vizes fürdőruha, a nedves meleg környezet felboríthatja az intim terület természetes egyensúlyát, emellett irritációt is okozhat, éppen ezért érdemes fürdés után száraz fürdőruhára váltani, vagy legalább alaposan megtörölközni. Én pedig strandolás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Bestben.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen a szélesítési munka kapcsán Budapest felé, 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 61-es, az 56-os és a 34-es kilométer közelében kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, annak tudnia kell, hogy így egészen az M0-as autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Fontos lehet az is, hogy aki az 56-os kilométernél a Tatabánya Óváros csomópontban hajt fel Budapest felé, az már csak a 34-es kilométernél kialakított átterelésnél tud áthajtani a szemközti oldal belső sávjára, úgyhogy aki a külső saját oldali sávot választja, az számítson rá, hogy az erős teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Ami pedig Tata térségét illeti, ott is az M1-esen a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon gyorsan megy az idő, hiszen már is itt a 2 óra, úgyhogy most meghallgatjuk a híreket, aztán jön a The Bieber's is. Ez lesz a Dübörög a ház, és a Black Eyed Peas is velünk tart majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Hűsítőt osztottak a kánikulai napon. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A nyár eddigi egyik legforróbb napján ismét bebizonyosodott, hogy Dunaújváros szívében mindig jut hely az önzetlenségnek. A 40 fokos hőségben 5. alkalommal rendezte meg nyári jótékonysági akcióját a Jót Szívből Dunaújvárosért civil közösség a Dózsa György úti posta előtt. Petrás Gábor, az akciócsoport vezetője arról számolt be, hogy a jótékonysági eseményük során 500 palack ásványvizet, 124 doboz alkoholmentes sört, 220 gombóc fagylaltot, 18 kg friss gyümölcsöt, valamint hűsítőszörpöt osztottak ki gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Mindez közel 300 ezer forint értéket jelentett. A rendőrség tájékoztatása szerint kedden este nem sokkal 10 óra után

0: érkezett bejelentés arról, hogy egy nő a Velencei tó iszapjában süllyed, és önerőből már nem tud kijönni. A segélykérés szolgálati rádióján hallotta Pallag József rendőr főtörzászlós, a Gárdonyi rendőrkapitányság vízi rendőre, aki néhány perccel korábban fejezte be szolgálatát, és éppen hazafelé tartott. A rendőr azonnal visszafordult, a helyszínre sietett, ahol egy civil segítségével közösen kimentette a bajba jutott nőt a Velencei tóból. Rövid időn belül megérkeztek a járőrök is, akik a mentőszolgálat kiérkezéséig ellátták és felügyelték a 35 éves dunaújvárosi nőt. A mentők ezt követően további vizsgálatokra kórházba szállították, írja oldalán a Duna Online. 2,5 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy dunaföldvári nőtől, miután elhitették vele, hogy a fia súlyos balesetet okozott. Az édesanyának már későn esett le az átverés. A dunaföldvári nőt árrendőr, síró hangot utánzó csaló és egy magát ügyvédnek kiadó férfi is biztosította a történtek valódiságáról. Az asszonyt augusztus 5-én délután hívta fel egy férfi, aki rendőrnek adta ki magát, azt állította, hogy az édesanya fia elgázolt egy 5 éves kislányt, akinek az életéért éppen küzdenek a súlyos balesetnél. Az ügy részletei a FEOL portálon. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-észak-nyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, míg napközben 29-34 fokra készülhetünk.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Megvan a Tisza jelöltje az államfői posztra. Vaddisznó szaladt le a 2-es metróba. Másodfokú most a hőségriasztás. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Másodfokúra csökkentette mától a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés keddi éjfélig lesz érvényben. A kormány összegzése szerint tegnap 25 vasútvonalon rendeltek el sebességkorlátozást az extrém hőség miatt. A MÁV csoport több mint 19 ezer palack vizet osztott ki az utasoknak a főbb vasút és autóbusz állomásokon. Újabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon vagy kér utalást, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számlaszámokra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénzt pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződés kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
2: Vaddisznót ütött el a metró a Kossuth téren. A 60 kilós állat 11 óra körül szaladt le a 2-es metró aluljárójába, az álló mozgó lépcsőn is lesétált. Az ütközést a szerelvénnyel túlélte, de beszorult a vezetőfülke alá, és végül egy vadásznak le kellett lőnie, közölte a katasztrófa védelem. Az állomást egy időre kiürítették, a baleset miatt pótlóbusz járt a Deák tér és a déli pályaudvar között. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, napközben 32-38 fokig érkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Na meg az az amerikai pop hip-hop formáció, amely a 2000-es években robbant be igazán a mainstreambe. A legismertebb felállásban Fergie, Will.i.am és Tabu szerepeltek benne. Na hát nem más, mint a Black Eyed Peas érkezik a következő percekben. Én Billy Meddia vagyok, rádiózzunk együtt.
1: Best

Beste fel a legjobb zenék a Remember the Time, 1992-ben jelent meg Michael Jackson legendás Dangerous albumán, az egyik legjobb hangulatú dala, egy régi szerelem nosztalgikus felidézéséről szól, tele érzéssel. Egyébként lehet, hogy sokan emlékeznek a klipre, különösen ikonikus, hiszen ókori Egyiptomban játszódik, és olyan sztárok szerepelnek benne, mint Eddie Murphy és Magic Johnson. A koreográfia és a látványvilág máig inspiráció lehet sok előadó számára. Ez a dal szerintem nagyon jól mutatja Michael Jackson lágyabb romantikus oldalát is. Remember the Time, már a Best FM-en.

0: tehet.
1: Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk a délutánt. Az M3-oson például Bag térségében Budapest felé a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni, és új terelést építettek ki a Kerek-Haraszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamény felé autózók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leállósáv járható. A korlátozás ideje alatt a Kerek-Haraszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva van. Eközben az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, úgyhogy jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható, és nagyon kell figyelni, az M5-ösön több szakaszon is dolgoznak, Budapest felé például Lajos Mizsétől a 44-es Albert és a Dabas csomópontig kell számítani forgalomkorlátozásra. 0620 55 55 155, a hívható SMS és Viber számunk jó utat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megindult az albérletek keresése, köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint Dunaújvárosban 85%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami a legnagyobb arányú emelkedés az országban. A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a látványos növekedés egy viszonylag alacsony tavalyi bázishoz képest következett be. A kereslet élénkülése elsősorban a felsőoktatási felvételi eredmények kihirdetésével függ össze, hiszen a Dunaújvárosi Egyetemre felvett hallgatók ezekben a hetekben keresnek albérletet a tanév kezdete előtt. Országos szinten mindössze 6%-kal emelkedett az albérletek iránti érdeklődés, ami elmarad a két évvel ezelőtti szezon kezdetétől. Dunaújvárosban jelenleg 145 000 forint a kiadó lakások medián havi bérleti díja. Ez alacsonyabb, mint Debrecenben, Szegeden vagy Győrben, ugyanakkor az elemzés szerint a ponthatárok kihirdetését követő első héten itt sem emelkedtek érdemben az albérletárak, írja Duna Online. Ritka és meglepő esettel találkoztak a székesfehérvári szakemberek a hosszú sétatéren egy juharfa gondozása közben. Az öngyulladás következményeit videón is bemutatta a városgondnokság. A hosszú sétatéren álló juharfa belsejében a kiterjedt korhadás következtében öngyulladás alakult ki. A bejegyzés szerint a helyszínen riasztott székesfehérvári tűzoltók eloltották a tüzet, ezt követően pedig a városgondnokság munkatársai kivágták a baleset veszélyessé vált fát. A videó megtekinthető a feol.hu-n. Jóha tudják a fehér vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László élő környezetért

0: és miniszter utasította az erdőgazdasággal foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy vasárnapi gasztrójárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyeik között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérik majd élénk széllökések. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A 93 egy vesztetlenen, hétvégén is pörögnek a kedvenc dalok, itt Dunai városban is a környékünkön. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Remélem sokan vagyunk, és egyre többen leszünk majd, ahogy halad előre a műsor. A mikrofonnál Molek Csongor 3 órán keresztül, és indítja az órát most Shaggy. Meghallgatjuk az Angel című felvételt.
2: 93 egy Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM. A legjobb zenék, haladunk az augusztusi hónapunkkal is elég komoly tempóval, kedves dunai városi hallgatók. Én Molek Csongora vagyok, és már augusztus 8-át írunk. Gustav, Hartwig, Esmeralda és László, ők a névnaposaink. Isten éltesse őket és a születésnapos hallgatókat is nagyon sokáig. 186 évvel ezelőtt elnevezték a Pesti Magyar Színházat Nemzeti Színháznak, és 19 éve átadták a Köröshegyi Völgyhidat, ami Magyarország leghosszabb hídja. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, 42 éve látott napvilágot Mihalis Norbert, Európa Kupa és többszörös világbajnoki futamgyőztes autóversenyző. És 62 éve született Marosvásárhelyen Keresztes Ildikó, Artisius díjas énekesnő, előadó művész, színművésznő. Akik ünnepelnek ma, remélem velünk tartanak jelenleg, hát Isten éltesse őket nagyon sokáig, szombat van, úgyhogy a bulit be lehet tervezni bátran, majd estére előre is jó szórakozást. Egy Simple Red slágerrel mi még csak alapozunk, ez a Fairground.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok, és közlekedjenek szabályosan, türelmesen, akik hétvégén is vezetnek, dunai városi autósok. Munkálatokat végeznek hétvégén is az 51-esen, például Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomás rendű főúton. A 77-es és a 85-ös kilométer között útszűkület aktuális. A 6-oson szintén Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton, a 85-ös és a 92-es kilométer között. És az 52-11-esen Lajos-Mizsekun-Szent Miklós összekötő úton a 30-as, 41-es kilométer között is számítani kell útszűkületre, útkarbantartási munkálatok miatt. Hasonló infók jöhetnek, vagy lehet szó rendőri ellenőrzésről is bátran. 30-as, 74-74, 777, még mindig ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, ha jeleznek, így tudunk mi is a lehető leggyorsabban segíteni a többi közlekedőnek. Sikén zenél most a Best FM-en, és a Love on the Run című slágerét bekészítettem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en szeretettel köszöntök mindenkit, remélem velünk tartanak jó sokan, Dunaújváros és a térség. Kellemes és pihentető hétvégét kívánok, ehhez passzoló felvételeket pedig hozzom még két órán keresztül. A nevem Molek Csongor, indítja az órát mindjárt a Basti, és szól a Pompej.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetésszervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütésre van kilátás, de futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Fokozott víztakarékosságra kérik a környéken élőket, miután Sátoralja Újhely Széphalomváros részénél kiszáradt a Bózsva patak. A település ivóvíz ellátása továbbra is biztonságos, korlátozást egyelőre nem vezettek be. Több ezer embert érintő csőtörés volt Tolnában, Paks-Dunakömlődön és a Borsodi Emődön. Mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna. Csoportos létszám leépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik. A holland tulajdonos Akkel csoport, amelynek 15 országban voltak gyárai, csődeljárást indított, mivel az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csaknem 5%, a szeszes italok, dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. A tavainál több szabálytalanságot tárt fel idén a NAV a Balatonnál. A közel 1500 ellenőrzés több mint ötöde végződött figyelmeztetéssel vagy bírsággal. A legtöbb esetben a nyugtaadást mulasztották el a vizsgált szolgáltatók, de volt gond az online pénztárgépek használatával és alkalmazottak bejelentésével is. Egy éjszakai szórakozó helyen például a tavalyihoz hasonlóan idén sem jelentették be a biztonsági őröket. Elkezdődtek pénteken a Balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon. Csaknem 300 féle ital közül válogathatnak az érdeklődők. Olasz rizlingedből különösen nagy lesz a választék, de dűlőszelektált, bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Híreink végén az időjárásról. A napsütés mellett időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de jelentős csapadékra kevés az esély. Legfeljebb nyugaton fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi a szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután 29-34 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Maradtunk itt a 93.1 Best FM-en, hát üdv mindenkinek, az újaknak főleg, és remélhetőleg sokan csatlakoznak hozzánk. A kedvenc dalok pörögnek folyamatosan a 90-es évekből és a 2000-es évekből, kedves Dunaújváros és környéki hallgatók. A nevem Molek Csongor, zenél most a Basti, és szól a Pompej című dal.
0: 93.1 Best FM.

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, üdv a hallgatóknak, Dunai Veres és a térség. Én itt vagyok a stúdióban még ebben is, a következő órában tuti biztos 100%. A mikrofon mögött Molek Csongor, és holnap már vasárnap, többnyire derült napos csapadékmentes időre készülhetünk, tehát sok újat nem mondtam már megint. A változó irányú szél pedig kevés helyen élénkülhet meg itt a mi tájegységünkön. A minimum hőmérséklet 13-19 fok körül alakul, ezt tapasztaljuk majd éjjel és a reggeli hajnali órákban. A csúcsérték pedig 29-35 fok között valószínű. Pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, ezzel kapcsolatban sincs új információm, aki esetleg lemaradt a héten arról, hogy hogyan alakul a csalánfélék pollen szintje, figyeljen, magas koncentrációban van jelen a levegőben. A gombák pollen koncentrációja közepes, a többi növény miatt pedig nem nagyon kell aggódni. Ezt a felvételét meghallgatjuk most, ez az American Boy című sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék Dunói városban is a környékünkön. Már beszéltünk arról korábban, hogy igen tételes összegzés jelent meg az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán a város vízellátásával kapcsolatos tudnivalókról. Fontos tudnivaló, hogy a város ivóvízellátása biztonságban van jelenleg, viszont azt is érdemes tudni, hogy az ivóvízhálózatok nem átjárhatók. Mit jelent ez? Itt Dunói városban hiába fogyasztunk kevesebbet a vízből, ettől a budapesti agglomeráció jelenleg vízkorlátozásra kényszerülő részein nem lesz több az éltető folyadékból. És mindebből fakadóan Dunói városban elsősorban a figyelmeztetés az elsőfokú vízkorlátozás, ugyanakkor arra kérik a fogyasztókat, hogy vegyék komolyan, gondolják át a fogyasztásukat, az esetleges pazarló felhasználásokat meg kell szüntetni, hogy később se legyen probléma. Az önkormányzat jó példákkal jár elől a takarékosság terén, leállította a szökőkutakat a Városháza téri kivételével. Ott egyrészt technológiai problémát okozna a leállás, másfelől nagy mennyiségű vizet kellene most leengedni, majd újraindításkor újra feltölteni, ez pedig nagyobb pazarlást eredményezne, viszont a következő napokban csak a keringetés működik. Ott van az összefoglaló a dunaiváros.com hírportálon, most Junior Jack zenél, és az Samba című számát játszom.

What is fact? Should you be a reason for us to change?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en még egy órát lepörgetünk együtt jó hangulatban, így hétvégén is dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Molek Csongor és a kedvenc dalok bekészítve ismét. Akon és Cardinal Official közös számával startolunk mindjárt, ez a felvétel a Dangerous.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sok napsütésre van kilátás, de futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Még az idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Hamarosan eléri Japánt a Delfin nevű tájfun. A szigetország délnyugati részén csaknem 260 ezer embernek el kellett hagynia az otthonát. A rászorulóknak menedék központokat alakítottak ki. A közeledő vihar miatt bezárt a Naha repülőtér, több mint 500 járatot töröltek, a Toyota pedig 9 gyárában felfüggesztette a termelést.

0: Egy ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, amikor egy diák pénteken lövöldözni kezdett egy tájföldi iskolában. A feltételezett támadó öngyilkos lett, tettére egyelőre nem találtak magyarázatot. A halálos áldozat egy tanár volt, míg a sebesültek között egy tanár és 3 diák van. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdet előtt. A második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Rekord alacsony szintre csökkent az éves infláció. Júliusban 1,2%-ra mérséklődött a pénzromlás. Az élelmiszerek ára több mint 1%-kal csökkent, a szolgáltatások ugyanakkor csak nem 5, a szeszes italok dohányáruk pedig mintegy 3%-kal drágultak, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A háztartási energiáért 4%-kal kellett kevesebbet fizetni. Az érdeklődők is bekapcsolódhatnak egy Hódmezővásárhely közelében megtalált szarmatakori lelőhely feltárásába a Tornyai Múzeum nyílt ásatási hétvégéjén. A kilátogatók részt vehetnek a munkálatokban, legyen szó humuszolásról, a bontás finom munkáiról, vagy a lelet anyagok rendszerezéséről, csomagolásáról. Az önkénteseket mindkét hétvégi napon 8 órától várják a Makói országút 6-os kilométer szelvényénél jobbra fekvő lelőhelyen. A hőségre tekintettel délig tartják nyitva a szelvényeket. Több ezer embert érintő csőtörés volt Tolnában, Paks Dunakömlődön és a Borsodi Emődön. Mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna. Híreink végén az időjárásról. A napsütés mellett időnként gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de jelentős csapadékra kevés az esély. Legfeljebb nyugaton fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi a szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Délután 29-34 fok valószínű.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megindult az albérletek keresése, köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint Dunaújvárosban 85%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami a legnagyobb arányú emelkedés az országban. A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a látványos növekedés egy viszonylag alacsony, tavalyi bázishoz képest következett be. A kereslet élénkülése elsősorban a felsőoktatási felvételi eredmények kihirdetésével függ össze, hiszen a Dunaújvárosi Egyetemre felvett hallgatók ezekben a hetekben keresnek albérletet a tanévkezdet előtt. Országos szinten mindössze 6%-kal emelkedett az albérletek iránti érdeklődés, ami elmarad a 2 évvel ezelőtti szezon kezdetétől. Dunaújvárosban jelenleg 145 000 forint a kiadó lakások medián havi bérleti díja. Ez alacsonyabb, mint Debrecenben, Szegeden vagy Győrben, ugyanakkor az elemzés szerint a ponthatárok kihirdetését követő első héten itt sem emelkedtek érdemben az albérletárak, írja Duna Online. Ritka és meglepő esettel találkoztak a székesfehérvári szakemberek a hosszú sétatéren egy juharfa gondozása közben. Az öngyulladás következményeit videón is bemutatta a városgondnokság. A hosszú sétatéren álló juharfa belsejében a kiterjedt korhadás következtében öngyulladás alakult ki. A bejegyzés szerint a helyszínre riasztott székesfehérvári tűzoltók eloltották a tüzet, ezt követően pedig a városgondnokság munkatársai kivágták a balesetveszélyessé vált fát. A videó megtekinthető a feol.hu-n. Jóha tudják a fehér vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdasággal foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Jóha tudják a fehér vármegyeiek is, hogy vasárnapi gasztrójárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, míg napközben 29-34 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A kedvenceket együtt pörgetjük, és ezekkel garantáljuk a zenei változatosságot folyamatosan. Itt a 93.1 Best FM-en, kedves dunaújvárosi hallgatók. A mikrofonnál Molek Csongor, még 60 percen keresztül, és mutattam egy rövid részletet az óraindító dalból. Ez Akon és Cardinal Official közös száma. Szól azonnal a Danger Ropes.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en, aki vezet, jó utat kívánok! Így szombat késő délután is elég sokan úton vannak dunaújvárosi autósok, és végzik a közmélyvítési munkálatokat az 51.343-ason a 0-as kilométernél. Még augusztus végéig útszűkületre kell számítani, és ugrunk még messzebb, a 62.09-esre. Itt aszfaltozási munkákat végeznek Adony-Kálloz összekötő úton, a 15-ös és a 20-as kilométer között útszűkület van érvényben. Hasonló infók jöhetnek, akár trafizó rendőrökről is, 30-as, 74-74, 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen mindenkinek balesetmentes kilométereket. Avril Lavigne énekel most nekünk, tempózunk egy picit, mivel a sláger nem más, mint a Girlfriend.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék. Dunaújvárosi hallgatók a napokban látott napvilágot a Vészhelyzet Dunaújváros Facebook közösségben, hogy egy bizonyos lövedék bukkant fel a dunaújvárosi Dunaparton. Nem sokkal korábban, körülbelül 400 méterrel feljebb egy másik A-kategóriás robbanótestet is találtak ugyanazon a partszakaszon. A poszt anonim egyébként, de valószínűsíthetően szakértő szerzője figyelmeztetést is mellékelt a képhez, ahogy írta, ha valaki hasonló tárgyat talál, semmiképpen ne nyúljon hozzá, ne mozdítsa el. Ha biztonságosan megtehető, jelölje meg a helyét, azonnal hívja a 112-t és várja meg a kiérkező rendőröket. A dunaújváros.com hírportál munkatársai pedig a poszt nyomán több kérdéssel fordultak a megyei főkapitányság kommunikációs szolgálatához, és megerősítették a szóvívők, hogy hétfőn és kedden is érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy robbanótestet találtak a Duna partján a város térségében. A szóvívői összegzés szerint lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, a társszervek a talált eszközöket elszállították. Hogy milyen eszközökről van szó, fotókat találnak az említett portálon. A folytatásban pedig kanyarodunk vissza a kedvenc dalokhoz. Nelly Furtado, Justin Timberlake és Timbaland zenél, ez a Give It To Me. I'm

93 egy Best FM, a legjobb zenék, és igen, a következő dalt is valószínű minden egyes hallgató kívülről fújja. Seal, Kiss from a Rose című slágerével én búcsúzom szombatra. Köszönöm szépen a mai figyelmet mindenkinek, kedves dunói városi hallgatók. Nyilván találkozunk holnap is, ha velünk tartanak. Délután 3 előtt már itt leszek a stúdióban, 3-kor pedig startol a közös műsorunk. Molek Csongort hallották, nagyon szép hétvégét és jó pihenést kívánok. Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megindult az albérletek keresése, köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint Dunaújvárosban 85%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami a legnagyobb arányú emelkedés az országban. A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a látványos növekedés egy viszonylag alacsony, tavalyi bázishoz képest következett be. A kereslet élénkülése elsősorban a felsőoktatási felvételi eredmények kihirdetésével függ össze, hiszen a Dunaújvárosi Egyetemre felvett hallgatók ezekben a hetekben keresnek albérletet a tanév kezdete előtt. Országos szinten mindössze 6%-kal emelkedett az albérletek iránti érdeklődés, ami elmarad a két évvel ezelőtti szezon kezdetétől. Dunaújvárosban jelenleg 145 ezer forint a kiadó lakások medián havi bérleti díja. Ez alacsonyabb, mint Debrecenben, Szegeden vagy Győrben, ugyanakkor az elemzés szerint a ponthatárok

0: mentette a bajba jutott nőt a Velencei tóból. Rövid időn belül megérkeztek a járőrök is, akik a mentőszolgálat kiérkezéséig ellátták és felügyelték a 35 éves dunaújvárosi nőt. A mentők ezt követően további vizsgálatokra kórházba szállították, írja oldalán a Duna Online. Szalmonella jelenléte miatt osanos, vöröshagymás, tepertő krémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzés ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a fehér vármegyeieknek is, hogyha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejér vármegyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. A Dunától keletre az északi, északkeleti, nyugaton, északnyugaton pedig a déli, délkeleti szelet kísérik majd élénk széllökések. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
1: A Best FM-en.
2: 6000 milliárd forint alakíthatja át az országot, tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Hétfőn újra belehúz a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csaknem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeripariért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
3: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőség megőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
2: Vasúti baleset történt Horvátországban. Egy teher és egy személyvonat ütközött össze Körös térségében. A szerencsétlenségben többen megsérültek. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, napközben 32-38 fokig érkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ha nem lenne olyan bazi nehéz egy lemeztáska, akkor esküszöm, én mind a mai napig bakelitről játszanék a bulikban, de hát nem lehet megtenni. De azért ilyenkor szombatonként kivételt teszünk. Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a

Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infók érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infókuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 06 25 55 155.

Csak mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nightshake lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Besten. A következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Hűsítőt osztottak a kánikulai napon. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A nyár eddigi egyik legforróbb napján ismét bebizonyosodott, hogy Dunaújváros szívében mindig jut hely az önzetlenségnek. A 40 fokos hőségben 5. alkalommal rendezte meg nyári jótékonysági akcióját a Jót Szívből Dunaújvárosért civil közösség a Dózsa György úti posta előtt. Petrás Gábor, az akciócsoport vezetője arról számolt be, hogy a jótékonysági eseményük során 500 palack ásványvizet, 124 doboz alkoholmentes sört, 220 gombóc fagylaltot, 18 kg friss gyümölcsöt, valamint hűsítőszörpöt osztottak ki gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Mindez közel 300 ezer forint értéket jelentett. A rendőrség tájékoztatása szerint kedden este nem sokkal 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy egy nő a Velencei tó iszapjában süllyed, és önerőből már nem tud kijönni. A segélykérés szolgálati rádióján hallotta Pallag József rendőr főtörzászlós, a Gárdonyi Rendőrkapitányság vízi rendőre, aki néhány perccel korábban fejezte be szolgálatát, és éppen hazafelé tartott. A rendőr azonnal visszafordult a helyszínre, sietett, ahol egy civil segítségével közösen kimentette a bajba jutott nőt a Velencei tóból. Rövid időn belül megérkeztek a járőrök is, akik a mentőszolgálat kiérkezéséig ellátták és felügyelték a 35 éves dunaújvárosi nőt. A mentők ezt követően további vizsgálatokra kórházba szállították, írja oldalán a Duna Online. 2,5 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy dunaföldvári nőtől, miután elhitették vele, hogy a fia súlyos balesetet okozott. Az édesanyának már későn esett le az átverés. A dunaföldvári nőt árrendőr, síró hangot utánzó csaló és egy magát ügyvédnek kiadó férfi is biztosította a történtek valódiságáról. Az asszonyt augusztus 5-én délután hívta fel egy férfi, aki rendőrnek adta ki magát, azt állította, hogy az édesanya fia elgázolt egy 5 éves kislányt, akinek az életéért éppen küzdenek a súlyos balesetnél, az ügy részletei a FEOL portálon. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, míg napközben 29-34 fokra készülhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra. Etetni kell a vadakat a hőség miatt. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Baka András a felkérést elfogadta, írta közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár 3/4-ét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Bleier Norbert, az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős

0: Uniós Minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
1: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
0: Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat, házakat. A csalás sorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na, hát akkor hazaértetek épségben, egészségben. Jó volt a víz, jó volt az idő, jó volt a kaja, azt látom. Te autóddal mentetek?
5: Igen.
4: És megvan az is.
5: Igen, nem vitték el.
4: Pont ezt akartam, hogy a híres horvát parkolomorfi, akkor nem hallottál róla? Nem. Na, majd mindjárt mesélek adáson kívül. Jó, hát akkor Slim Fit Back in the Business, szépen lebarnulva, a legjobb hip-hop és R&B zenékkel még egy órán keresztül, itt a Night Shift második 60 percében.
5: Hello, hello.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Horvátországban bőt rámentél ezekre a tengeri herkentyűs, ezekre teszed ezeket?
2: Igen, igen, de csak ott. Tehát, hogy sehol már. Jó néha Nordzéria elcsábít, de ott az igazi. Frissen, finoman elkészítve.
1: És ilyen barbecue cuccokkal?
2: Hogyne. Azért igen? Akarok kimenni az Egyesült Államokba.
1: Hát tudod, ez öreg, ez Warren G. haverod mit csinál?
2: Nem, mi?
1: Saját gyártású barbecue szószokat.
2: Da, rá
1: nem
2: kell
1: is
2: menni.
1: Tudom, nem is tudom, mi a pontos neve, én is múltkor olvastam, hogy az ő apukája az talán valamelyik ilyen hordozóhajón szakács volt a hadseregben.
2: Azt hittem, hogy az övé volt a csirkés hálózat.
1: A Nimitz anyahajó. Nem, hogy igen, ugye, hogy a fater a hadseregben szakács volt, és akkor ő is azért nyilván örökölte meg. És ugye meg így rávodkodtam ezekre a barbecue dolgokra, hogy ilyen saját márkás barbecue szószokat lehet
2: Warren
1: venni.
2: Warren
1: G. szósz, megkeresem neked, hogy mi a pontos neve, úgyhogy ha mész ki Amerikába, akkor légy szíves egy Warren G. szószos rohadt nagy oldalast egyé helyettem is.
2: Én meghozok neked szószt.
1: Jó.

0: Na, a Sniffin Griffin Barbecue, azt talán nem reklám, mert szerintem itthon úgyse lehet kapni.
1: Honnan tudhatod?
0: És hát igen, mert hát hogy az öreg Warren G, ugye a G az ugye a Griffin, az a vezeték neméből van. Na, úgyhogy akkor légy szíves, ha mész, akkor Sniffin Griffin Barbecue szószokat.
1: Becsempészek a táskámba.
0: A bodazagadom, hogy azt kézipodjászban nem lehet, mert szerintem a 100 millinél nagyobb kiszerelés.
1: Így van, akkor majd a feladósba.
0: Majd a bőrönbe, majd egy nagyobb bőrön ezt rendelje. Jó van, légy olyan kedves, elérhetőség, mennyire kopott ki az agyadból az egy hetes horvátországi nyaralás alatt?
1: www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/dj és linfitun.
0: Semmennyire.

three, come on, girls.

0: A Best FM-en.
1: Múlt héten te nyitottad az augusztust.
2: Igen.
1: Ma 08.08 van, jelentsen ez bármit is a számmisztikában.
2: De nem úgy, 2028, vagy 8.08.
1: Az lenne igen, ez igazán menő. Úgyhogy ehhez képest a következő szombat...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Életveszélyes gyalogátkelni a Dunán a hajógyári szigetre. Brókernek adják ki magukat csalók. Egyelőre marad a meleg száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Keddig tartja fent az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők eközben csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Baleset és életveszélyes gyalogátkelni a Dunán a Sziget Fesztiválra figyelmeztet a kormány. Az alacsony vízállás miatt a mellékág egy szakaszán ugyan át lehetne sétálni a hajógyári szigetre, ezt azonban senkinek nem ajánlják. A kormány.hu oldalon jelezték, a rendőrség kerítést állított fel a helyszínen figyelemfelkeltő táblákkal, és a fesztivál teljes ideje alatt felügyeli a területet. Újabban brókernek adják ki magukat csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak, és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számla számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződés kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Vaddisznó sétált be a 2-es metróba a Kossuth térnél. A 60 kilós állat 11 óra körül szaladt le az aluljáróba, az álló mozgó lépcsőn lesétálva pedig eljutott a peronra. Egy várakozó szerelvénybe is betéve

0: majd behúzódott a jármű alá, a korábbi hírekkel ellentétben a metró nem ütötte el, közölte a BKV. Az állomást kiürítették, egy utas sem sérült meg. A vaddisznó befogásakor kiderült, hogy az állat sérült. A hatósági állatorvos megvizsgálta, mérlegelte a lehetőségeket, végül a kilövés mellett döntött. Holnap nyugodt, derült, száraz idő jöhet mérsékelt széllel. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak. Napközben 32-38 fok ígérkezik. Az Alföldön lehet a legmelegebb.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem jól telt ez a nap, és remélem, hogy felkészültetek arra, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle. Most kérem szépen, George Michael érkezik, ez a Flow, Let's Go to the City, na gyerünk!
2: Ez a Night Shift a Best FM-en, Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
4: Like no other.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most hozok egy olyan dalt, aminél szerintem többet senki és sehol nem használt zenei betétdalokként. Hogy melyikről beszélek? Ez a Sixpence None the Richer, és kijön a There She Goes.

0: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Nemrég Madonnát láthattuk élőben a világbajnokság döntőjében, és hát megmondom őszintén, hogy minden tiszteletem ellenére, hát nem biztos, hogy el kellett volna vállalni, mert valójában ez a halftime show semmire nem volt jó, és a performance, hát az pedig azért hagy maga után kívánni valót. Na de mindegy, ez az én véleményem, akinek tetszett, teljes mértékben elismerem és elfogadom. Jön most a music!
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az egy dolog, hogy letarolta a félvilágot, ugyebár a következő dalnak az alapja, de azt nem gondoltam volna, hogy valaha T.I. és Rihanna hozzányúl. Szerintem tudni fogjátok, hogy miről beszélek, de én ki nem mondom, az biztos. Jön a Live Your Life! What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to 'em, baby girl.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Államfőjelöltet választott a Tisza frakció. Tartanak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Hétfőn újra rákapcsol a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Átalakíthatja Magyarországot a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a kormány több mint 60 fejlesztést indít el az összegből. Megfizethető bérlakásokra és diákotthonokra 230 milliárd, az egészségügyre csak nem 170 milliárd forint jut. Lecserélik a hévvonalak előregedett szerelvényeit, és 35 új emeletes motorvonat érkezik a vidéki intercity járatokra. Emellett korszerűsítik az energiarendszert, a Magyar Fejlesztési Bank megerősítésével pedig kedvezményes forrásokat biztosítanak a hazai vállalkozásoknak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
1: Tűz Olaszországban, több mint 200 embert, köztük számos turistát menekítettek ki az északi Garda-tónál. A lángok tegnap este lobbantak fel és gyorsan terjedtek a tópart feletti hegyekben, a közelben lévő üdülőtelepet és nyaralókat kiürítették. Holnap kósza felhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakul.

0: Majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos szombat estétek. Elmúlt 9 óra, de nyugi, van még 3 óránk telepakolva jobbnál jobb zenékkel. Ezt az órát a The Course nyitja, jön tőlük a Breathless, úgyhogy mi azért vegyünk nagy levegőt.
2: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nagyon nem kell magyarázni, amikor Geszti Péter, Lotfi Begi és Presser Gábor egy dal címébe előadóként szerepel. Ez volt az Embertelen dal 2022. Nincs mit hozzáfűzni, egyszerűen tökéletes az elejétől a végéig. Viszont most a folytatásban megyünk persze tovább, jön Spike és a Respect.

Come on. Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenkinek jól telik ez a szombat este, és remélem, hogy nagyon odafigyeltek, majd ugyebár jön majd még az időjárás jelentésünk egy kicsit később, de azt azért mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy a holnapi nap folyamán nagyon magas UVB sugárzás lesz, úgyhogy ha mentek kifelé a szabadba, akkor kenjétek magatokat rendesen. Ennyit erről, majd még jövök vissza az időjárással. LMC, Take Me to the Clouds Above, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy lovag és a világ legnormálisabb énekesnőjének a koprodukciója. Hogy kiről van szó? Hát persze, hogy Robbie Williamsről és az isteni Kylie Minogue-ról, aki szerintem örökké fiatal marad és örökké gyönyörű marad. Jön tőlük a Kiss.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a 2000-es években Svédországban gondoltak egy nagyot, és ötvözték a drum and bass-t egy kis breakbeat-tel, és a többi, és a többi, és a többi. Plusz adtak hozzá egy kis nagyon menő dalszöveget. Így alakult meg a Bonfunk MC's, és jön a legnagyobb slágerük, ez a Freestyler.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan kezdik fizetni az agrártámogatások előlegeit, etetni kell a vadakat a hőség miatt. Ragyogó napsütést ígérnek holnapra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írt a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Súlyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be Bóna Szabolcs. Az agrár- és élelmiszergazdasági miniszter szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen több mint 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. Blejer Norbert, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok rövid távú megoldás az, ami most történik. Ez nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Több mint 600 millió forint értékű ingatlant próbált megszerezni egy csalóhálózat Budapesten és Pest vármegyében. A gyanú szerint hamis iratokkal tulajdonosnak vagy hozzátartozónak adták ki magukat, majd megpróbálták eladni a kiszemelt lakásokat, házakat. A csalássorozat legalább 25 ingatlant érintett, de a rendőrök közbeléptek, így senkit nem ért anyagi kár. A csoport két feltételezett vezetőjét elfogták és letartóztatták. Holnap kószafelhő is alig lesz az égen, a legtöbb helyen a szél sem erősödik meg. A csúcsértékek 29 és 35 fok között alakulnak majd. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, fátyol vagy gomoly felhők is érkezhetnek, és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Hajnalban 12-18, délután már 33-37 fokot is mérhetünk. Kedden is sokat süthet a nap, csapadékra csak kevés helyen számíthatnak, 32-38 fok ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hogy

0: Falvi Tomi vagyok, a Biki. Legyen egy szép estétek vagy éjszakátok, kinek hogy tetszik, 10 óra után mindenki eldönti saját maga. Viszont a legjobb zenéket hozom, az biztos a maradék 2 órában is. Most Britney Spears jön, ez a Toxic.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, most jöjjön az a rész, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Én is voltam így egy időben, na meg még most is. Na kérem szépen, holnap Emőd névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a Jánosokat, a Mátékat, az Orlandokat, a Rolandokat és a Románokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap mindenféleképpen az legyen az első dolgod, hogy így vagy úgy, de felköszöntöd. És pont, NSYNC, I Want You Back, most itt a Best FM-en. Na gyerünk, húzzunk bele!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem mindennek az volt már a teteje, amikor Amerikában egy saját tévéműsort csináltak annak kapcsán, hogy Gwen Stefaninak milyen szépészeti beavatkozásai voltak. Őszintén szólva, ez az ő dolga, ezt ő kell eldöntse, így kell szeresse magát, vagy úgy kell szeresse magát, na meg a családja is így van. És szerintem a következő dal valamilyen szinten egy ilyen üzenet volt a károgoknak. Jön a No Doubt és az It's My Life.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hozok most egy olyan dalt, amitől mindenkinek fel fog állni a szőr a kezén, még annak is, akinek nincs, mert ez a Black Legend és a You See the Trouble With Me, akinek mondjuk nem lenne így ismerős elsőre, meghallja mondjuk az első 15 másodpercet, és már is tudja, hogy miről van szó. Na, hát akkor indítom is. 1975, we brought you an album with a song.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jelentem, indul a szombat utolsó órája. A szülők ennek nagyon örülnek, mert nem sokára végre indul az iskola, óvoda, és a többi, és a többi, és a többi. Az órát Christina Aguilera és Lil Kim kezdi, ez a Lady Marmalade.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Oh, sisters, let me hear ya.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Már mondtam, hogy nagyon erős lesz az UVB sugárzás. 19 fokra ébredünk, 34 lesz napközben, és egy kicsit felhős lesz az ég. Úgyhogy még egyszer, aki megy valamilyen szabadtéri cucra, az mindenféleképpen kenje be magát, és figyeljen oda, nehogy baj legyen, nehogy leégjen, mert azért az elég kellemetlen tud lenni. És hát, hogyha már napsütés, akkor most jön egy olyan dal, ami arról szól, hogy nincs napsütés. For the cause, ain't no sunshine.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, és hát tudjátok mi a dolgotok, ezeket az oldalakat megkeresni, végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Köszönjük szépen előre is, Anastasiával megyünk tovább, ez a Paid My Dues.

Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este 8-kor újra találkozunk. Addig is mindenkinek egy csodás estét, jó pihenést vagy jó bulit, ki mit csinál. Egy a lényeg, hogy én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hogy holnap este jövök vissza. Addig is, ciao, ciao, és persze, ciao!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.